Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
2: Itt a poptarisnya.hu-n.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Sztárok a poptarisznya.hu-n.
1: Check it out, check it out.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

fear, but only treasure, the pleasure.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu
2: Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Mixakták, a műsor, amelyben hetente egy-egy év felejthetetlen slágereit mixeljük össze. A mixmester Orbán DJ Mix Tamás, az időutazás műsorvezetője. A Mix Aktákban ezúttal egy olyan névslágerét kevertük össze, amelyben nem csak a rendszer változott nagyot. Ez volt az az év, amikor a lányok hihetetlen sikításba törtek ki, és rögtön rohantak a rádióhoz, akárhányszor felhangzott, hogy step by step, ooh baby. És ez volt az az év, amikor mindenki lambadát táncolt. A diszkókban pedig, aki élt és mozgott, pumpálta a lekvárt. És jött egy bőrpatyás rapper, aki egyfolytában azt hadarta. Nos, ez az év 1990. Fantasztikus, fantasztikus. Az első mixben pedig 1990-ből Madonna és a London Beat mellett természetesen jön a Lambada és a Kaoma. A dal már 89-ben elindult hódító útjára. 7 országban volt első, és több mint 5 millió példányt adtak el belőle. A dalszöveget egyébként egy bolíviai együttestől nyúlta le a francia pop csapat, ezért be is perelték őket. Mellényzsebből fizették ki az összeget, a perköltségeit, és hatalmasat kaszáltak ezzel a dallal. Világhírűek lettek. Igaz, szépséghiba, ez volt az egyetlen egy nagy slágerük. A dal és a klip után jött a táncőrület. Akkoriban mindenki rohant a tánciskolába, és megpróbálta megtanulni az összetapadós lambadát. A dal, illetve a tánc sikeréhez hozzájárult nyilván az is, hogy alkalmasint oly sokszor villant ki a tangabugyi is, elindítva egy divat hullámot ezzel Európában. Azt is mondhatnánk, hogy tangára hangolódott Európa. 1990-ben aztán jött a film A tiltott tánc, és hogy ez lenni szokott, néhány hónap alatt alább hagyott a lambada őrület. És maradt a dal, amely most ennyi év távlatából is olyan kellemes és olyan jó hallgatni. Persze nem csak ezt hallgatjuk majd az első mixben. 4 további megasláger 1990-ből.

igazán szép a London Beat-től, hogy ránk gondolt. Mi viszont gondoljunk egy kicsit vissza 1990-re. Ez egy igazán mozgalmas év volt a világban, és itt Magyarországon is. Ez év augusztusában ugyanis Irak lerohant a Kuwaitot, aminek következtében elindult az öbölháború. Viszont ebben az évben 27 évi fogság után kiszabadult Nelson Mandela. Októberben újra egyesült a két német állam, az NSK és az NDK. Nem most volt olyannyira, nem, hogy például 1990. február 3-án született Sean Kingston, akinek most táncolunk a slágereire. Beautiful girl. Ja, és november 13-án ebben az évben készült el az első weboldal is. Mindeközben itthon mondanom sem kell, hogy megváltottuk a rendszert. Áprilisban 43 év után újra választásokat tartanak, amit az MDF nyer, és Antal József lesz a miniszterelnök Magyarországon, Göncz Árpád pedig a köztársasági elnök. Októberben pedig csekély 65%-kal drágul a benzin, mire a taxisok országos tiltakozó akciójuk során eltorlaszolják a hidakat és a főútvonalakat. Csak úgy halkan szeretném megjegyezni, hogy én visszasírom az akkori benzinárakat a mostaniakhoz képest. És hogy mi szólt külföldön a taxis blokkád közben a rádióban? Néhány nyugtató dallam következik most 1990-ből.

0: megállás nélkül. Mix Octave, V, Tóth, László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Octave-ról, látogassanak el honlapunkra a www.mixoctave.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Octave következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixoctave.hu. Ez itt a Mix Octave 1990 legnagyobb sikereivel.
3: Jaj, de jó!
1: Természetesen nem csak határainkon túlszülettek fülbemászó dallamok a 90-es évek első évében. Magyarországon ekkor lett urrá rajtunk az aktuális láz. Hobonyik Sándor egy tragikus sorsú szépség királynőről énekel. A Beatrice pedig a boldog szép napokra emlékezett. Tudod, amikor még nem voltál. Jó legyek vagy ne? Ez volt a nagy kérdés a Bikinitől. A tengeren túlon egy fehérbőrű rapper ostromolta a slágerlistákat. Az Ice Ice Baby előadója 16 hétig vezette a Billboard listát, 15 millió albumot adott el és 7 platina lemezt birtokol. Akkoriban ő volt a legsikeresebb rapper Amerikában, aki ezzel nem tűnt el teljesen, hiszen még 3 évvel ezelőtt is jelent meg albuma, igaz, nem sok sikerrel. A mai harmadik mixben fagyis rapper barátunk mellett jön a Depeche Mode egyik legnagyobb sláger, az Enjoy the Silence, és a frankfurti producerek által összekovácsolt Eurodance csapat, a Snap. Legelső sláger az együttesnek a Power, ami igazán megmozgatta az európai diszkók akkori közönségét. Mivel a dal több eleme is eredetileg koppintás volt, más együttesek szerzeményeiből így csak azután kerülhetett forgalomba, miután Amerikában újra hangszerelték. A Power egy rejtélyes orosz szöveggel kezdődik, amit azonnal hallhatunk a következő mix elején, ami körülbelül annyit jelent, hogy egy amerikai cég elkezdte a gyártását egy számítógépnek, amely képes volt írott szöveget hangosan felolvasni látás sérültek számára. És hogy mi köze ennek a dalhoz? Ha valaki megfejtette, szóljon. Íme a harmadik mix a Mix Octave-ban 1990-ből.
4: Американская фирма Transceptor Technology.

15 megasláger már elhangzott itt a Mixaktárban 1990-ből, de az év legnagyobb őrületét kiváltó dal azonban csak most következik a negyedik mixben, ami az első igazi tini fiú csapathoz kötődik. Nem hiszem, hogy volt olyan tini lány a 90-es évek elején, aki nem ismerte volna a New Kids on the Block nevét. Bár a csapatot már 1984-ben elkezdték válogatni a producerek, és Amerikában már 88-ban az elsők között voltak, a legismertebb slágerük a Step by Step 1990-ben jelent meg. Még a jól fésült tini fiúk első koncertje egy börtönben volt, és eleinte előfordult, hogy megdobálták őket. Az áttörés után világszerte több mint 70 millió lemezt adtak el, és csak úgy mellékesen rekordnak számított az évi 1 milliárd dollárnyi bevétel, persze fénykorukban. Nem is annyira zenei teljesítményükkel, mint inkább megjelenésükkel olyan tömeghisztériát váltotta ki a tini lányok millióiból, hogy sokszor szabályosan menekülniük kellett a rajongók elől. Koncertek szakadtak félbe, és sajnos egy rajongójuk az életét vesztett, amikor Szöulban a tinik megrohamozták a színpadot. Az öt szép fiú 94-ig bírta együtt, de rajongóik máig nem feledték őket, úgyhogy amikor felröppent a hír 2008-as újraalakulásukról, egy hét alatt 1 millióan látogatták meg a csapat honlapját. A New Kids hatalmas sikere persze nem hagyta nyugodni egy korona 90-es éve producereit. A recept egyszerű volt, végy öt szép fiút, mozogjanak egyszerre, legyen valamilyen hangjuk, így nekik néhány egyszerű dalt, és a tini lányok már is sikítozva rohanják meg a lemezboltokat. Ez olyannyira bejött, hogy a New Kids on the Block-ot hamarosan követte a Take That, a Backstreet Boys, az NSYNC, a Westlife, és így tovább. De ne szaladjunk ennyire előre az időben. Jön 1990-ből a New Kids mellett MC Hammer, a Technotronic Whitney Houston és Phil Collins a remek dobos, aki ugye hátulról előre jött és szólónekesként világsztár lett. Szóval ennyi, és persze a remek dalok egymás utánban a negyedik mixben. Break it down! You can't touch this. You can't touch this.

0: hit after hit. Ez volt a Mixakták 1990-20 nagy slágerével. Legközelebb folytatjuk újabb évvel és persze újabb felejthetetlen slágerekkel. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixszaktár. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixszaktár. Nincs megállás.
1: Kellemes napot mindenkinek! Újra eljött az ideje, hogy meghallgassuk egy felejthetetlen év hatalmas lágereit négy igazi egyvelekben itt a Mixaktákban. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig... Mai adásunkban majdnem negyed évszázadot ugrunk vissza az időben, hogy felidézzük egy olyan év slágereit, amelyben például két német fiatalember szívét, lelkét beladva kezdett bele a slágergyártásba. A Modern Talking mellett ebben az esztendőben indult be igazán a pop királynőjének karrierje is. Madonna slágereinek dúdolása mellett ekkortájt mindenki azt próbálta megfejteni, vajon miről is énekel az osztrák ópusz? És ebben az évben nyomozhattunk együtt a Beverly Hills-i zsaruval, Axel Folival. Nos, ez az év 1985.
2: Ez jó.
1: Ha az európai popzenét nézzük, bátran mondhatjuk, 1985 a Modern Talking éve volt. Dieter Bohlen, Thomas Anders. Lehet őket szeretni, lehet őket nem szeretni, de nem elismerni nem lehet, mert fantasztikus dolgot alkottak. A mai napig is a retróban a legfőbb támasza a díszjokéknak a Modern Talking dalok sokasága. Thomas egyszer járt Magyarországon, és egy felejthetetlen házi buliban voltunk mindketten, de erről többet nem szeretnék beszélni. A You're My Heart, You're My Soul című dal a duó számára is meglepetésszerűen 1985-ben hirtelen nemzetközi sláger lett. Dieter Bohlen önéletrajzában például a következőket írja első szerzeményükről, bevallom, nem tudtam, hogy egy világsikert írok. Így a szöveget ugye egy fél perc alatt hoztam össze. Thomas is körülbelül ilyen komolyan vette a dal feléneklését. Talán épp ez a lazaság, vagy a sokat kritizált, túlságosan is egyszerű és egymáshoz hasonló dallamok tették a Modern Talkingot máig kereskedelmileg is a legsikeresebb német popcsapattá. De nem csak zenéjükkel keltettek feltűnést. Bizonyára emlékezne még Thomas Anders színes bő zakóira, hullámos, váligérő fekete hajára, vagy Dieter Bohlen jellegzetes hajára. Ha nem sikerült az emlékeket felidézni, talán a dalokban segítenek. Főképpen az első nagysláger, a You're My Heart, You're My Soul jön ez is. És persze itt lesz velünk az első mixben Madonna és a Duran Duran is 1985-ből.

A mixaktákban ezúttal tehát a 80-as évek közepén járunk, abban az évben, amikor feltűnik egy 17 éves fiatalember minden idők legfiatalabb teniszezőjeként a Wimbledoni Grand Slam tornán. Ő volt Boris Becker. De más sporttörténetileg fontos esemény is történt ebben az esztendőben. December 3-án ugyanis megszületett Cselaci remek úszónk, és fő riválisa, az amerikai Michael Phelps is ebben az évben látta meg a napvilágot. Ugyanúgy, ahogy a Tetris nevezetű számítógépes játék, amely rögtön millió kedvencévé vált. 1985-ben választják Mihail Gorbacsovot a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, és ebben az esztendőben tartják az első Live Aid koncertet az afrikai éhezők megsegítésére, ahol többek között fellép Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Madonna és a Queen. A mozikban Mindenki a visszajövőbe című filmet nézi. De ekkor rendezi Timár Péter az egészséges erotikát, és bemutatják a Szerelem első vérig című mozit is. Az árak továbbra is emelkednek. A postai szolgáltatásoké például csekké 84%-kal, viszont ekkor vezetik be a gyedet, a szülési szabadság időtartamát pedig 2 évre emelik. Felavatják az M5-ös első szakaszát Úcsáig, és megnyílik a Petőfi csarnok. Benne pedig szeptemberben kitárja kapuit szombatonként a Csillagfény diszkó. Ez volt az első olyan klub, amúgy szombatonként 4000 emberrel, ahol a főszerep a DJ-ké volt, Éliás Dvoracek Bétót. A zenekarok pedig egy-egy számmal szerepeltek csak, viszont nagyon szerettek volna ott lenni szinte valamennyi bulin, ez nagyon fontos volt a számukra. Szandráé volt 1985, a Maria Magdalena 21 országban volt első a slágerlistákon. A második mixben Szandra mellett jön a Tarzan Boy Baltimore-ával. Eltöltünk egy éjszakát Bangkokban, a One Night in Bangkok egy közepes sikerű musical egyetlen, de óriási slágere. És itt lesz velünk még ebben a részben minden idők legjobb lábú nagyja, Tina Turner.

0: látogassanak el honlapunkra a www.mixapták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mixapták következő adásaiba.
1: Ez jó!
0: www.mixapták.hu A Mixapták mai adásában 1985 külföldi sikereit gyűjtöttük össze. De ebben az évben nem csak Madonna vagy a Modern Talking slágereire táncolhattunk. Szép számmal születtek hazai, fülbemászó dallamok is. Balázs Fecó már ekkor tudta, hogy
2: változnak az évszakok,
0: de a Neoton csak hajtogatta.
3: Nyár van.
0: Persze, ha nyár van, akkor Afrika.
4: Csak a jó meleg Afrika, ott füllett az erotika.
0: És hogy hol volt Pataki Attila ebben az évben, nem fogják elhinni. A prognózis szerint
5: tele van a város szerelemmel.
0: És közben az Erkó elbizonytalankodott.

miközben Robit a szerelem tette bolondá, addig a legtöbb embert az őrítette meg, hogy egyszerűen képtelen volt kitalálni, vajon mit énekel a most következő sorában az Opus. Hervig Rudisser, az osztrák Opus énekese szerint az általuk legjobban utált dal lett az Opus egyetlen egy igazi nagy világslágere. Hát ilyen az élet, hogy szokták volt mondani. Nos, 1985-ből ebben a mixben lesz még Cool and the Gang, Tears for Fears, Aha és Stevie Wonder.

Az 1985-ös aktát lapozgatjuk mai adásunkban, melynek első mixében már elhangzott egy bizonyos Madonna Louise Veronica Like a Virgin című dala, és hamarosan jön Ain't of the Groove című slágere is. Nem véletlenül szerepel két számmal is a mai mix aktákban Madonna. 1985 volt ugyanis az az év, amelyben a pop királynőjének karrierje igazán beindult. Ebben az esztendőben ugyanis 5 dallal is szerepelt a Billboard 100-as listáján. Az azóta 7 Grammy-díjjal kitüntetett énekesnő, színésznő, táncosnő, írónő, és még sorolhatnám, mi mindent csinált az elmúlt 25 évben, szóval Madonna, mielőtt beírta volna magát a rock történelmébe, és megszabadult volna néhány felesleges ruhadarabjától, komoly katolikus iskolában tanult, ahol apácák nevelték. A középiskolában nem csak pompom lányként, de igen jó tanulóként is kitűnt 140-es IQ-jával. A suli mellett zongorázni és táncolni tanult, sőt, a Michigani Egyetemen folytatta is tánctanulmányait, amit aztán nem fejezett be. Később New Yorkba ment, ahol pincérnőként dolgozott, sőt, a megélhetésért néhány aktfotót is elvállalt, ami perce később nagyon sokat ért a férfi magazinoknak. Háttértáncosként került a szórakoztató iparba, ahol aztán ének tudására is felfigyeltek, és 1983-ban megjelent első albuma Madonna címmel. A mai első mixünkben hallott Like a Virgin című dalával lépett fel az MTV első zenei díjkiosztóján, nem is akárhogyan. Esküvői ruhában kihívó tánca sokkolta a konzervatív, idősebb generációt, és szerzett több millió fiatal rajongót. Most tehát az Into the Groove című szerzeményt hallgatjuk meg többek között a Beverly Hills-i Zsaru című film Grammy jelölést érő instrumentális zenéjével, és a Bad Boys Blue első igazi slágerével együtt a mai utolsó mixünkben, 1985-ből.

0: Mai időutazásunk 1985-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Kellemes délután mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Mixtúra a poptarisznya.hu-n. Szerda van, 2 óra, ilyenkor indulnak a legnagyobb slágerek, leginkább a 90-es és a 2000-es évekből, és hát olyan formában, amely nem megszokott. Egy rádió műsorban remixek, mashupok, egyvelegek, mindenféle dolog lesz itt, hazai is és külföldi is, szokás szerint a következő 2 órában. Ehhez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Kezdjünk már is bele Marky Markkal 1991-ből, amikor még nem a filmvásznon rohangált különböző akciója, jelenetekben, hanem rapperként képzelte el az életét. Ez a Good Vibration. A mikrofonnál Orbán DJ Mix Tamás.

0: a Mixtúra a poptarisznya.hu-n.
1: A Mixtúrát hallhatjátok a poptarisznya.hu-n, ahol most jönnek a mashupok, amelyek az utóbbi években hát mindenképpen teret nyertek, DJ-k remekül ki tudtak bontakozni ezáltal az új műfaj által, és hát szerintem egész sokan szeretik azt, amikor új dalok keletkeznek régi dalok összetevőiből, és a slágerek teljesen új értelmet kaptak. Olyannyira megy ez a műfaj külföldön, hogy már komplett albumokat jelentetnek meg, és hát a mashup az nem csak zeneileg mashup, hanem videóklippeket is készítenek hozzá. Ennek nagy mestere Penos T, aki össze is gyűjtött egy dupla CD-re való albumot, persze ez természetesen nem jelent meg, de az internetről bárki által letölthető. Mashup of the Titans, ez a sorozat a címe, mert ez már időközben egy sorozat. A hatodik résznél járunk, ami nem olyan régen jelent meg. Na, erről hoztam egy egészen új mashupot, DJ Ryson, úgy, mert most készült a dalok benne természetesen sokkal korábbi, a 90-es évekből, a 2000-es évekből, és még a 80-as évekből is találhatók meg benne. Sok minden lesz ebbe a következő 3-4 percbe, de egész jól van összerakva. You Relax Me Against the Music. Ez a címe, és így hangzik.

0: Sean Paul a rap, és hát a dal is igazán aktuális, bár így Cool Temperature nevet kapta. Ez a jó kis mashup, ezt hallottátok itt most a poptaisnya.hu-n. Folytatjuk DJ Pullal, az elmúlt adásokban már megszokhattátok, hogy ezt a jó kis mix folyamat itt, aki esetleg még nem ismerte, most az adásból mindenképpen megismerheti. Egy újabb negyed óra tömény 90-es évek DJ Pultól itt a Mixtúrában.
1: Mixtúra Urban DJ Mix.

0: Close Russians. Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát akkor itt is vagyunk újra, és az első blokkot fogjuk megnézni az első ember megtalálásáról, mert az első ember, aki új lendületet is adhat, de akár még több feladatot is hozhat, hogyha nem tervezzük meg jól. És a kettőbe, hogyha belegondolunk, hogy egy új lendület, azaz nagyobb kapacitásunk lesz foglalkozni azzal, amivel tényleg tudunk termelni és termelékenyek lenni a vállalkozásunk számára, meg ugye a partnereink számára értéket teremteni, mert vannak olyan feladatok, amik akár ismétlődő feladatok, és nem biztos, hogy már igénylik a mi közvetlen szerepünket. És ezt ugye tudjuk a mostani modern világban, hogyha már itt van az AI, akár automatizálni is, tehát nem biztos, hogy azonnal bele kell ugranunk és fel kell vennünk egy 10 fős csapatot, de hogyha van olyan feladat, amit szívesen leosztanánk, vagy nem tudjuk még automatizálni, akkor kereshetünk rá valakit. És ahhoz meg kéne tudnunk, hogy kit is vegyünk fel először. Ildi, szerinted kit kéne először fölvenni?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, inkább abból a szempontból nézném meg ezt, és akkor talán most már a hangminőségem is kijöttem a tihanyi visszhangból, hogy nagyon sok ember a szakértelemre koncentrál, pedig ugye egy munkafázist, vagy egy területet meg lehet tanítani, tehát a készségeket, az ismereteket, a tudást, az sokkal könnyebben át lehet valakinek adni, mint mondjuk egy felnőtt embernek a hozzáállását mondjuk megváltoztatni. Tehát nagyon sokszor arra koncentrálunk, hogy fú, kell egy értékesítő, mert én azt nem szeretem, valaki más csinálja helyettem, majd én csak a szakmai munkával foglalkozom, és akkor egy jó értékesítő, ugye ezt mondom, és akkor nézzük azt, hogy ki a jó értékesítő, hát nyilván aki rámenős, aki bemegy az ablakon, ha kidobták az ajtón, vagy fordítva, és elájulunk attól, hogy mennyi referenciája van, tényleg nekünk is lukat beszél a hasunkba, tehát jól csinálta, meg még talán ismerjük is valahonnan, valaki ajánlotta, és talán azt mondjuk, hogy oké, tessék, akkor itt van a portfólió, lehet vele futni, de nem győződtünk meg arról, hogy az illetőnek a személyisége az amúgy passzol-e a miénkhez, meg passzol-e ahhoz a vállalkozáshoz, amit csinálunk. Tehát tegyük fel, hogy én mondjuk az értékesítést egy ilyen probléma megoldásnak tartom, ezért mondjuk én nehezen tudnék együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki az értékesítést egy ügynöki munkának tartja.
1: Ha.
2: Tehát nyilván én egy segítő foglalkozásnak tartom ezt, hogy akkor megyek és problémát oldok meg, ő meg ugye valamit el akar adni. Nem akarom eladni magam, hanem én problémákat szeretek megoldani, és ezzel haladok. Tehát én volt két alkalom, amikor igyekeztem, vagy megpróbáltam értékesítésbe bevonni második embert, és ez volt a legnagyobb konfliktus közöttünk, hogy én nem ugyanúgy értelmeztem.
1: Tehát ő volument akart behozni meg, hogy értékesíteni, és nem biztos, hogy értette azt a termék vagy szolgáltatást, amit jelen esetben te szerettél volna az ügyfeleknek úgy átadni, hogy őben ne elinduljon az a fantázia, hogy azért éri meg együtt dolgoznunk, mert ez ilyen értéket teremt, és nem azért, mert akkor még ez egy tranzakció lesz.
2: Hát meg van egy rossz hírem is ehhez, hogy vannak olyan szakmák, vagy olyan kezdeti fázis a vállalkozásnak, amikor csak a tulajdonosa tudja igazán jól képviselni.
1: Hiszen mert, ő tudja csinyát,
2: igen, binyátat. Meg őt is fogják megvenni el

0: belsők körben. Tehát amíg a vállalkozásunk egy-két személyes, addig valójában kinek a szakértelmét meg a személyiségét vennénk meg nyilván annak, aki ezt viszi. És akkor most képzeljük azt a lehetetlen helyzetet, hogy mondjuk magam helyett elküldenék egy ilyen jó, rámenős, boldog típusú fickót, aki...
1: Nem is szakmabeli.
0: Aki mondjuk előtte, nem tudom, biztosítósnál dolgozott, vagy valamilyen tényleg ilyen volumenre termelt, ahogy te mondod. És akkor így azt mondják, hogy jó, rendben van, nézzük meg akkor, hogy milyen ez a tréning, és akkor oda megyek én egy teljesen más hozzáállással. Szóval igazából az a kérdés, hogy ki illeszkedik hozzánk.
1: Még azt is tapasztaltam az elmúlt, hát 5-6 évben ez sokszor előfordult, hogy vannak tipikusan amúgy egy kicsit ezek a marketing ügynökségek még hasonlóak, de akár lehet így a más területen is, hogy ugye ott van egy arca. Most már nagyon divatos lett a kisebb vállalkozásikat a KKV szektorban, hogy maga a cégvezető csinálja tovább az értékesítést, reklámoz, ő az arca a terméknek, szolgáltatásnak, videókban megjelenik, és amikor valaki megvásárolja ezt a szolgáltatást, akkor ő vele fogja azonosítani. Viszont ő neki már arra nincs kapacitás, hogy a kivitelezést is megcsinálja, megkötik a szerződést, és akkor jön egy úgynevezett ilyen zöldfülű junior alkalmazott kolléga, aki éppenséggel elkezd ezen dolgozni a projekten, mert már megnyerték az üzletet, most nyilván kihagytam néhány lépcsőt, mert most még ott tartunk, hogy az első embert keressük, és ő elkezd dolgozni, és jogosan merül fel a partnerben a kérdés, hogy jó, de én nem vele kötöttem üzletet, hanem én azt szeretném, aki ott a videóban meggyőzött engem, hiszen ő a szakember, ő mondta nekem el jól. De érdekes a másik oldala, amikor bemész mondjuk egy nagy multihoz vásárolni, ugye, direkt nem mondok nevet, ott miért van az, hogy ott sose keresed az eladók között azt, aki a plakáton van, ugye? Kicsit olyan fura. Én nem akarom megvenni ezt az almát, tehát nem ő fogja lehúzni a kasszánál. Ez nem merül fel.
0: Igen, de szerintem az, hogy a termék vagy szolgáltatás azért az nagyon nagy különbség. Tehát mondjuk tényleg nekem valóban X, hogy kiárusítja mondjuk azt a darab tollat, amiből rendelek ezret, de mondjuk az, hogy kire bízom rá mondjuk az üzleti titkaimat, vagy a pénzügyeimet, vagy a cégemnek a képviseletét bármilyen szinten, azért az én magasabb kockázatú dolog. Tehát, hogyha valaki egy olyan feladatot akar kiszervezni, ami alapján őt megítélik, akkor azért ott nagyon, nagyon nehéz egy olyan embert találni, aki illeszkedik hozzád. Nálam volt olyan nagyon sokszor, még főleg ilyen kezdő trénerkoromban, hogy azt mondta konkrétan X-cég HR-ese, hogy Ildikó, de akkor ugye te fogsz jönni, és nem küldtök ide úgy, mint a nagy trénercégek, ugye nem küldtök ide valami lótifuti embert, akit...
1: Ez a szakember eladja a szolgáltatást, és utána nem szakember meg megcsinálja.
0: Mi veled akarunk dolgozni, mi neked köteleződtünk el, és egyébként ebben ez is a csavar, és hát a nehézség, mert hogyha te képviseled a cégedet, akkor utána nagyon nehéz lesz az egyébként baromi jó minőségben dolgozó kollégáidat helyzetbe játszani. Tehát amikor a második embere megvan, a társad, akivel együtt csináljátok, akkor ez borzasztó nehéz.
1: Rajta is egy nyomást gyakorolok már.
0: Így van, meg az ügyfélnek így, tudod, melyik az a szakasz, amikor azt mondom, hogy oké, én ezt most így, mi így fogjuk csinálni, de a kezdettől fogva együtt kell lennünk ebben a helyzetben, különben hogy fogom őt bejátszani középre. Ugye a másik ilyen szitu, amikor meg azt mondom, hogy vannak feladatok, amik tőlem nagyon sok időt elvesznek, és ezek úgymond nem termelnek értékesítésben hozzáadott értéket, tehát lekötöm az időmet azzal, hogy levelezek, iktatok, számlákat összegyűjtök, stb.
1: Beszélek a könyvelővel, igen. A ügyvéddel, bárki mással, aki nem termelő ügyfélként keres
0: igen.
1: minket.
0: Igen, aha. Igen, tehát hogy miután mindig a tulajdonos ügyvezető szakember a legdrágább ember a cégben, azért azt is kell figyelni, hogy az ő munkaideje az arra menjen rá, ami a céget előre viszi. És akkor értelemszerűen keresek olyan embert, aki ezeket a lepattanó feladatokat megcsinálja, csak ugye itt szokott jönni az a buktató, hogy ezeket a feladatokat ilyen rendszertelenül, ahogy jönnek, úgy dobálom rá a második emberre, és nem is figyelem, hogy ez már három különböző munkakör, illetve az embernek már három élet is kevés lenne, hogy ezt megcsinálja.
1: Igen, és akkor találjunk még egy jó embert is hozzá, mert ugye hol találjuk meg a jó embert? Mert ott él, hogy most beszéltünk nagyon picit arról, hogy miket, hova kéne az első embereket betenni, hol lenne a legnagyobb haszna számunkra, ugye adminisztrációtól kezdve sok mindent az értékesítésen át említettünk, vagy akár aki helyettünk megcsinál szolgáltatást. Jó, nyilván most arról nem beszéltünk, hogy ha nekünk egy termékünk van, akkor Marika néni csak be tudja csomagolni, és ott nem fogja azt mondani az ügyfél, hogy én láttam, hogy nem ő csomagolt.
0: Hát én azt hiszem, hogyha most képzeletben megkérdeznénk 100 kis vállalkozást, hogy hányan nyomják be ilyenkor a, én sem mondok akkor portált, tehát az akármi.hu-ra, hogy ott keresek szakembert, hanem általában ilyenkor az ismerettségi körben kezdek körülnézni, ajánlásokat kérek, hogy nem ismersz-e valakit, vagy egyszerűen tényleg megfogom a hozzám legközelebb álló családtagot, barátot, és így kicsit erőnek erejével berántom a cégbe. Általában ugye a családi vállalkozásoknál ez nagyon tipikus, hogy alig várom, hogy felnőjön a gyerek, és már dobom is rá a nem szeretem feladatokat, hadd kezdje a gyerek csak az iktatóban, nehogy már egyből az igazgatói székbe kezdjen, de lehet, hogy ő nem így akarja csinálni a vállalkozást, ahogyan annak idején én 20 éve elkezdtem, meg már nem is időszerű, hogy ő ugyanabban a rendszerben dolgozzon, mint én. Tehát szerintem a legtöbb kis vállalkozás az mindig először a közvetlen környezetében néz körül, ami egyben a nehézsége, meg a könnyűsége a helyzetnek.
1: Tehát gyorsan megrohamozzuk akkor a Facebook közösségi médián lévő csoportokat, és beírogatunk ilyen helyekre, hogy hol ki tud ajánlást adni. Hirtelen megkeres minket a világ összes szakembere és legjobb embere, a legszebb önéletrajzoktól kezdve a legszebb alvállalkozóig megkeresésekkel. Nyilván akkor keresgélünk a családi, baráti kapcsolatokban, nyilván gondolom megkeressük az üzleti kapcsolatokat is, vagy akár közösségekben is keresünk embereket. Tételezzük fel, hogy valahogyan csak kijött egy ilyen 5-10-15-20 kapcsolódás, akkor ott ugye kéne valamit velük csinálnunk, hát föl kéne dolgozni ezt a sok mindent. Akkor egyelő mit csináltunk? Az első alkalommal már egyből több feladatunk lett, mint kevesebb.
0: Hát igen, ráadásul még ugye van ennek egy ilyen lelki teher része, hogy nem tudom, hogy veled fordultál-e már elő, hogy megkeres valaki, egy ilyen jó ismerős, hogy figyelj, nekem van egy kedves ismerősöm, per rokonom, per bármim, ő most munkát keres, szerintem nagyon jól tudnátok együtt dolgozni, és akkor még az is benne van, hogy jó, de hát nem biztos, hogy most tudnék neki munkát adni, nem is biztos, hogy most tudnám finanszírozni, mert ugye ez a következő kérdés, az ember felvételénél, hogy egyáltalán képesek leszünk-e majd ezt anyagilag dotálni, és képesek vagyunk-e 5-7 hónapot belefektetni valakibe, aki nem fogja először még megkeresni azt a vagy a költségcsökkentést, vagy a bevétel növekedést, amit várok. Szóval az tündérmese, hogy felveszek valakit júniusban, de ő már augusztusban duplájára növeli a forgalmamat, vagy felére csökkenti a költségeket. Szóval ezt ki kell bírni, hogy vannak hosszú hónapok, amikor nekem sokkal több munkám lesz azzal, hogy betanítsam, hogy nekem egyedül még nem kellett semmilyen kommunikációs rendszert kitalálni, de ha már van egy ember, akkor ki kell találni, hogy most akkor e-mailezni fogunk, vagy személyesen találkozunk, tehát egy csomó plusz
1: feladat.
0: Mindig
1: vissza fog kérdezni.
0: Igen, tehát hogy ezzel igazából számoljunk azzal, hogy ahogy felveszünk egy embert, vagy kettőt, annyival több munkát fogunk akarni, kell beletenni. És van még egy nehézség, hogy mi nem úgy gondoltunk magunkra az elején, mint egy vezető, hanem úgy gondoltunk magunkra, mint egy szakember, és abban a pillanatban, hogy van egy ember, aki tőlünk vár feladatot, és amit nekünk menedzselnünk kell, abban a pillanatban vezetővé váltunk. És ez az a pont, amit nem minden ember ismer fel, hogy op, én vezető lettem.
1: Ja, és akkor nyilván, ha szakemberekről beszélünk, mondjuk egy, mindig asztalost mondunk, hogy keresek egy más, mondjuk egy ablakost.
0: milyen kreatív vagyunk ma este.
1: És ott van, hogy jó, rendben van, akkor tételezzük fel, milyen jó szakemberek vagyunk, keresünk valakit. Hát szerintem egy ilyen fajta szakembernek, aki kétkezű munkából teremti meg az ő hozzávaló értékét, nem biztos, hogy az első, akit keresni fog egy adminisztratív kolléga, hanem azt mondja, hogy fú, hát most már jó lenne, hogyha valaki vinni nekem ezt a táskát tele szerszámmal, és elkezd keresni olyan embert, akivel tud együtt dolgozni. És akkor az ott én láttam ilyet, amikor például nálunk szerelték a villanyt, és az úriember, hála Istennek, vagy több feladatra is így összebarátkoztunk, és több feladatot is megcsinált, és ott először egyszer hozott egy srácot. Akkor mondta neki, hogy mit kell csinálni, hogyan néha fogta a fejét. Tehát én messziről láttam, hogy amúgy fogalma nincs a gyereknek, hogy mit kell, hogyan kell csinálni. Próbálkoztak. Amikor jöttek vissza a második alkalommal, már nem volt ott a gyerek. Tehát, hogy valószínű megunta ott a feladatoknak a kiosztását, és azért ez nyilván sűrűn előfordulhat. Úgyhogy nekem például az első gondolatom, hogyha most ebben a korszakban föl kéne venni valakit, akkor nem az, mint régen, hogy hivatalosan, nagyon gyorsan akkor keresek főállásba, hiszen elmondtad, hogy olyan terhek lehetnek, amire jelenleg nem biztos, hogy fel van készülve a vállalkozás, mert azért, mert sok feladatom van, és kitermelek egy csomó minden, nem jelenti, hogy azt a fajta terhet is ki tudnám. Én egy ilyen virtuálisabb jellegű munkára gondolnék, ahol jó lenne, hogy ott felszabadítana tényleg 1-2-3-5 órát, akár lehet, hogy hetente csak ennyit, vagy havonta, lényegtelen, de ugye arra nem kell. Teljes ember. Nyilván ő nem fogja vinni a szerszámos ládámat.
0: Igen, ez azért most egy divatos szakma, ez a virtuális asszisztens, akkor most csináljuk nekik itt a reklámot.
1: Virtuális reklámot.
0: Ami egyébként most itt tényleg özönével vannak egyébként, tehát hogyha beírott, hogy virtuális asszisztens, ez egy külön, nem tudom, külön kolónia
1: iparág
0: lett. És minden sarkon találsz egy virtuális asszisztenst jószerivel, mert egyébként ez egy nagyon könnyen, hát könnyen elindítható vállalkozás, hiszen nem kell hozzá semmi más.
1: Csak nem kell befektetés, csak egy számítógép.
0: Így van, meg magad, meg a precizitásod, amit igen, igazából felajánlasz, hogy te precíz vagy, odafigyelsz, értesz a számítógépes programokhoz, gyorsan össze tudsz állítani egy Excel-t, egy PPT-t, egy bármit, és annak a vezetőnek, aki ehhez vagy nem ért, vagy nem akarja csinálni, ez egy nagyon-nagyon jó segítség ebben a fázisban, hogy nem kell azonnal ott az irodád elé egy irodavezető, aki belekerül egy évben nagyon sok millióba, ráadásul bérterhek is keletkeznek, meg kötelezettséget válasz azért, hogyha valakit felveszel, akkor annak fél év múlva is kell tudnod adni feladatot. Ezért az elején nagyon sokan csinálják azt mostanában, főleg így a Covid óta, amikor kiderült, hogy sok munka elvégezhető amúgy távolságból. Igen. Ugye azt mondod, hogy leszerződsz valakivel, és azt mondod, hogy figyelj, én nem értek a marketinghez, mert nem is akarok vele foglalkozni, itt a honlapom, szeretném, ha ez hozná itt az üzleteket, úgyhogy oldjátok meg, létszi.
1: Ez még egy másik ilyen terület, amit szoktam látni, és ilyenkor az egyik szemem sír, a másik nevet van, hogy keresnek valakit, de ez rendszeres, és a cégeknél így definiálják, hogy akkor ő most egy ilyen pozícióra keres, most az mindegy, hogy milyen szintű tudása legyen, de keresnek valakit, és beleírják, hogy akkor csinálja a weboldaluknak a karbantartását, akkor jó lenne, hogyha föltölteni a tartalmakat is, jó lenne, hogyha már közösségi médiájukat is kezelni, akkor már jó lenne, hogyha csinálna grafikai anyagokat is, akkor jó lenne amúgy, hogyha virtuálisan lefőzni nekem a kávét, és így behozna az irodámba, mint egy szellem, akkor jó lenne, hogyha lehet állna az e-mailezéseket is megoldaná, jó lenne, hogyha kezelni a könyvelőt, meg a sok-sok minden egyéb más, és akkor rájössz, hogy igazából odaadta neki 6-7 külön szakterületet, és ráfogtat, hogy hát ez egy virtuális dolog, hát akkor csinálja meg valaki, de valóban nem fogja tudni ezeket mind megcsinálni, főleg, tehát ez egy embert beültetni 8 órába sem tudná, és nem biztos, hogy megvan az a szakértelme, és ilyenkor mindig szoktam látni ilyen kommenteket is, hogy hát jó, persze, és mit fogsz neki adni 6 embernek a fizetni, és itt megjönnek a hasonló, és igazából meg arra gondolod, hogy hát nem igazából lehet, hogy egy napi 3-5 órában ezt megcsinálhatná, és fúj, nagyon nincs rá pénzem, úgyhogy egy 5000-es tozi lehet, hogy adnék neki kuránként, vagy lehet, hogy még annyit sem, mert másra gondolsz. Úgyhogy ez egy nagyon 22-es csapdája tud lenni, hogyha felkészületlenül, és csak így beleugrunk, hogy na, nekünk most kell egy ember, és akkor most ettől fogunk növekedni, mert nagyon jól az előbb elmondtad, hogy igazából, amikor az első embert bekérjük, megszerezzük magunknak, mondjuk így, akkor ő nem bevételt fog termelni, hanem kiadás, hiszen hogyha adminisztratív munkára fogjuk őt bevállalni, akkor ő nem fog kimenni az utcára, és akkor ő termelni, ha csak nem közbe kéreget az utcán, vagy nem tudom, mit csinál, de effektív nem lesz értékteremtő, hatékony képessége a vállalkozásunk bevételének a tekintetében. Nyilván nem arra gondolok, hogy nem fog értéket
0: igen,
1: teremteni.
0: Igen, egyébként már a haladó korszakban, majd amikor beszélünk erről, amikor már utazó sebességen van a cég, akkor már ugye fogunk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet minden munkakört valamilyen módon belefogni a termelékenységbe, de itt az elején abban biztos vagyok, hogy 10 emberből 12 nem gondol arra, hogy ennek az első embernek a munkakörét úgy kellene meghatározni, hogy annak valahány százaléka be legyen csatornázva a pénzkeresetbe. Tehát az szerintem nagyon nagy luxus, hogyha valaki úgy van felvéve, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak magyar nyelven, hogy úgy vesszük fel, hogy őt csak adminisztratív.
1: Mint plusz teher.
0: Plusz teherként vesszük fel, de hogyha azt mondjuk...
1: Mint bérteher, nem emberi teher.
0: Igen, remélem mindenki így értette. Szóval, hogyha eleve úgy vesszük fel ezt az embert, hogy én nem szeretem feladatoktól akarok nagyon drágán megszabadulni, hanem azt mondom, hogy nekem vannak feladatok, amik nem kell, hogy én csináljam, mert közben én tudok mással foglalkozni, amit meg csak én tudok megcsinálni, de annak a kollégának, vagy annak a barátomnak, vagy annak a családtagomnak, vagy mindegy, hogy honnan szereztük meg az első embert, valahány százalék a munkaidejének legyen hozzá kapcsolva a bevételhez. Tehát azt mondom, hogy például ő akkor hírleveleket gyártson, vagy aha, ő készítsen elő árajánlatokat. Tehát ne később üssem a homlokomra, hogy úristen, hát itt kidobtam az ablakon, és csak kiadást termelt, hanem kezdettől fogva osszuk meg a terheket, mert ez később egy gondolkodás lesz majd a csapat következő tagjainak a beszákolására és beépítésére, hogy akkor tud jól működni egy vállalkozás, ha minden egyes embernek a munkája valamilyen módon hozzá van kötve a fő kulcsmutatóhoz, azaz a forgalomhoz, vagy a nyerességhez, tök mindegy, mire gondolunk. Tehát így lehet tudatosan felvenni egy munkatársat, hogy akárhány százalékban, de ő neki legyen termelék egy munkája is.
1: Ha ebbe belegondolunk, akkor lehet egy, szoktad mondani, hogy kéretlen jó tanácsokat senki nem szereti, de nekem így kiugrik most egy, feltételezzük, hogy te most megkérdezted, hogy lehet, hogy amikor elindítom a vállalkozásomat, már akkor el kéne gondolkodnom rajta, hogy hiszen én, amikor dolgozom, nyilván termelni fog, és nyilván nekem lesz egy munkabérem, de valóságban, mivel adminisztratív dolgokat is fogok csinálni, és rengeteg minden más terhe van, ugye azt is bele kéne számolnom nekem a működésembe, úgyhogy amikor én egy ajánlatot adok, akkor ne csak azt adjam ki, hogy én mennyiért és miért dolgoztam, hogy van egy bevételem, hanem már ott az elején érdemes ezzel a logikával felépíteni a árérték arányban ugye a szolgáltatásunkat, meg magát az árazásunkat, hiszen hogyha jön valaki, nem ott fogunk rádöbbenni, hogy hoppá, ez nem fogja elbírni ezt a következő személynek a felvételét, és most hogy fogunk, akkor most kétszer annyi munkát fogunk vállalni ugyanazon az áron, de kevesebb fog maradni, és akkor eljutunk arra a pontra, amikor elkezd skálázódni a vállalkozás, jön a sok munka, és mivel a cégvezetők nem vezetnek ilyen, hát a cash flow-t azt nem tudom, hogy fordítanád. Hát, bevétel kiadás, igen, táblázatot, rájönnek ugye arra, hogy ja, igazából tök jól termelünk, de egyre kevesebb van az a számlánkon, hiszen nem számoltunk azzal, hogy kész plusz bevételt kéne szerezni.
0: Igen, ez ugyanolyan, hogyha valaki mondjuk, akkor maradjunk kedvenc asztalosunknál, remélem, hogy sok asztalos fog most így majd munkához jutni, mert hétről hétre őket szoktuk promózni, tehát mondjuk én egy asztalos vagyok, és magamra elvállalom, hogy én megcsinálok egy hónapban 2 széket, meg 3 asztalt, és ennek a anyagköltség munkadíját fogom ugye kiadni a leajánlatban a kedves megrendelőnek. Szuper. De abban a pillanatban, hogy van egy második emberem, aki a számláimat, vagy tök mindegy valamimet még rendben tartja, és vagy egy segédmunkás, vagy egy szakember mellettem, vagy bármi,
1: igen,
0: akkor onnantól kezdve már nem csak az anyagköltség és a munkadíj van, mint amit egyéni vállalkozó fusis koromban így kiadtam, hanem van egy csomó olyan rejtett költség, amiket, ha nem szerepeltetek, akkor valóban az van, amit mondasz, hogy egyre kevesebb pénz marad, pedig egyre többet dolgozom, hiszen nekem még egy másik embert is kell koordinálgatni. És egyébként ezt nagyon sok ember nem szereti, tehát én sokszor hallottam azt ilyen kisvállalkozó ügyfelemtől, hogy figyelj, én nem azért csinálom a vállalkozást, hogy más emberek lelkével foglalkozzak.
1: Igen.
0: Akkor mondom, hogy jó, akkor miért nem maradtál egyéni vállalkozó, akkor csak a magad lelkével kell foglalkozni.
1: És akkor itt tudod eldönteni igazából, hogy te akarsz növekedni, mekkora vállalkozást akarsz csinálni, akarsz-e te lenni a következő nagy gyárnak a tulajdonosa, vagy szeretnél inkább egyedül, kényelmesen, nyugodtan és más irányba evezni, mert neked a nyugalmat, békéd az jobb, te egyéni vállalkozóként érzed jól magad. Már hozzáteszem, én nekem volt olyan partnerem nagyon régen, ahol egyéni vállalkozó, de több százmilliós gépei voltak és milliárdos forgalma, és egy bazi nagy telephelye több száz emberre, de ő egy egyéni vállalkozóként üzemeltette ezt, úgyhogy nyilván nem minden esetben kizárt ez a dolog, de azért ott van ennek a szemléleti vagy lelki alapú gondolata is, hogy a te családod vállalkozásodban hogy tud beilleszkedni, te magad hogy tudsz odailleszkedni, vagy amúgy van nekem olyan ismerősöm, aki ezt csak egy ilyen második lépésként tekinti. Van a munkája, imádja, ő nem akar soha kilépni, de mivel a munkájában annyira nem terhelik le azért, ezért ő az 5 napból mondjuk 3-at tud teljesen kiterhelni, azért meg is kapja ő fizetését, és a maradék 2-be bevállal plusz olyan munkákat. Itt mondjuk hasonlóan IT rendszer, gazda rendszer üzemeltetők, ahol ott azért megvan az a kis plusz kapacitás, tud vele mit kezdeni. Nyilván nem biztos, hogy a munkavállaló, vagy a munkaadó az értékeli azt, hogy még plusz 2-3 projektet bevállal, hogy ezt nyilvános van téve, akkor ezzel nincs is gond. És hamarosan akkor át is ugranánk majd a következő részünkhöz, mert most már tételezzük fel, hogy elindultunk, hogy megvan az emberünk, itt még egy gondolatot majd hozzátennénk később, de akkor elmennénk a szerepek és felelősségek tisztázására, és megnéznénk, hogy Everything She Wants, mi lesz belőle.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek az új irányok lehetnének akár a szerepek és felelősségek tisztázása is, viszont még előtte egy ilyen gondolatot ígértem, hogyha kerestünk egy új embert, és most már meg is találnánk, nekem volt egy olyan elképzelésem annak idején, hogy jó, rendben van, találok valakit, de mégis mi lenne, hogyha én kiadnám azt a feladatot ennek az új embernek, és ez értelemszerűen jobb lenne, hogyha nem egy nagyon kezdő lenne, mert pont amúgy belefutottam ebbe a helyzetbe, képzeld el, Lili, hogy szerettem volna valakinek így az adminisztratív vonalon akár a pénzügyi, meg egyéb ilyen dolgokat leadni. Én nekem például nagyon sokszor benne van a fejembe, hogy ú, de jó, ezt néha kikapcsolódásként használom ezeket a munkákat, de azért terhelő, amikor minden hónap végén össze kéne állítani a dolgokat, és elindultam, hogy na, akkor keresek valaki ismerőst, és hú, de jó lenne ezen dolgozni. Kiderült, hogy tök jó, van benne egy kis tapasztalata, de minden tőlem várt, hogy elmondjak neki, hogyan, miért, és akkor, hogy az a mappa struktúra, hogy legyen átalakítva bármi, mert én pont szerettem volna egy átalakulást, és végül oda jutottam, hogy jobban járok, hogyha az elején megpróbálok találni egy olyan partnert magamnak, aki segít nekem kialakítani ezt, és nem azért segít, mert nem tudom megcsinálni, hanem azért, mert önállóan, ami én elmondásom alapján, ő ki tudja alakítani, de nem kell neki folyamatokat leírnom, nem kell neki elmagyaráznom, a szájába rágni, kialakítja, meg mutatja, és meg tudjuk beszélni, hogy hol mit változtatnék én a saját szájízemre, hiszen bárkit fogunk keresni, ne az legyen az a rendszer kialakítva, ami neki jó minden esetben, ami a vállalkozásunknak jó. És akkor így egy tapasztaltabb, akár egy virtuális asszisztenssel, most mondjuk így, ő ki tudja nekem ezt alakítani, meg tudja csinálni, és hogyha nyilván megéri, akkor megyünk tovább, ha meg nem, akkor meg tudok úgy dönteni, hogy jó, hát azt a részét erre a kis időre szerződtünk, ő megcsinálja, és utána egy kevésbé olyan tapasztalt embernek már el tudom mondani, hogy figyelj, ezt olvasd el, így kell csinálni, betanítom úgymond erre a folyamatokra, és a kettő közti időt, amit én elveszítek, még az is lehet, hogy a másik be tudja tanítani, hogyha olyan a kapcsolódás.
2: Én nekem is van egy átkötésem ide a szerepek, felelősségek, amit az előző körben még elfelejtettem mondani, pedig nagyon fontos, hogy amikor megkérdezi tőlem mondjuk az egyéni fejlesztésben az ügyfelem, hogy de honnan tudom, hogy milyen feladatra vegyek fel embert, és az most egy 4 órás legyen, egy 6 órás legyen, egy milyenes legyen, akkor én azt szoktam nekik mondani, hogy csináljanak egy ilyen időszámlálást, ugye lánykori nevén time tracking. Hogyha valaki ez még így érdekli, ez a mondat. Tehát igazából egy ilyen időszámláló, vagy egy ilyen időmenedzsment dolog, hogy így fogja valaki, és tök egyszerűen felírja nagyjából, hogy hétfőtől péntekig milyen munkákra kb. Nagyjából mennyi időt szokott szánni, és ebből csinál egy 2 hónapos, nagyon fegyelmezett időszámlálást.
1: Nekem az ügyfelém 3 nap után szokták fölönni.
2: Nyilván, tehát hogy ez nagyon nehéz, igen, megcsinálni, de nyilván nem arról van szó, hogyha most kiszaladunk a mosdóba, akkor írjuk be, hogy 2 perc mosdó, hanem hogy egy ilyen nagyjáboli képünk legyen arról, és rengeteg ilyen ingyenes alkalmazás segít egyébként abban, hogy elindítod a számlálót, mondjuk a myhours.com, azt tudom ajánlani, lehet, hogy ez most itt egy reklámhelye, de mégis tök mindegy is, én ezt szoktam használni, és akkor ő itt szépen számlálja, hogy mennyi időt töltök el egy feladattal. Hogyha elfelejtem néha megállítani, hát Istenem, itt nem egy ilyen pontos számokról van szó, hanem inkább trendekről. És minden ügyfelem, aki ezt megcsinálta fegyelmezetten, az nagyon meglepődött azon, hogy mikre üti el valójában az idejét, és ebből már sokkal egyszerűbb lesz szerepeket
1: Social
2: és felelősséget.
1: Social media, vagy mit írt fel? Most hát, görgetek.
2: Nem, hát igazából ilyen olyan feladatokat, amiket nem tudott sehová besorolni.
1: Tehát rengeteg egyéb volt.
2: Amit... Volt ilyen egyéb, és akkor ezekből az egyebekből kezdett kialakulni itt, hogyha már megérkezünk ebbe a blogba, hogy milyen szerepek és felelősségek vannak, és nem kellett kitalálnia valójában, hogy na most nekem a következő 2-3 ember az mit csináljon, hanem látszott, hogy melyek azok a csomagok, vagy ilyen feladat halmok, amiket össze lehet vonni, és akkor abból már nagyon sokkal egyszerűbb lett volt feladatokat kiszedni, meg ilyen szerepeket, mint az, hogy most leüljünk egy fehér lappal szembe, és találjuk ki csak így az égből, hogy akkor most ő neki mi lenne segítség.
1: És ez alapján elmondható az, hogy 1-2 embernél még ez nem olyan nagy probléma, ha nem látod, hogy mit csinálsz, de amikor már vagytok mondjuk 3-an, 5-en, 6-an, 8-an, ott az már hatványozódik, hogy káosz lesz belőle, és akkor ott tűnnek el azok a megrendelések, a kollégák között a konfliktus ugye kialakulhat, hogy most ki nem csinálta meg, kinek a feladata, senkinek nem jelentkezik meg ez a munkaszerződésében, vagy a munkakori leírásában, most akkor miért én csináljam meg, most akkor, ha nem csinálta meg valakit, te, mint vezető, kit fogsz elővenni, hogy
2: vagy megcsinálod nem magad, mert gyorsabb megcsinálni, és akkor visszarendeződsz, egyébként ez a visszarendeződés, ez a legnagyobb mumusa a változásban, vagy a fejlődésben, hogy bármilyen pillanatban vissza tudunk állni arra a startvonalra, az eredeti helyzet, hogy na jó, akkor majd én majd megcsinálom. Mindenki menjen haza 4-kor, 4:30-kor, de majd én itt vagyok este 10-ig, és én majd mindent megcsinálok, ami aznap nem sikerült.
1: És cserébe még ugye eltartod a kis csibéidet is, mert ugye most már akkor többen vagytok, hiszen több emberre kell felelősséget vállalni, és ott már nem nincs benned. Tehát hogy átalakul maga a filozófiája is a vállalkozásának, hogyha egyedül csinálod, és most nem megy, akkor egyedül szenvedsz. De amikor már családokról van szó, meg más munkavállalókról, már azért elgondolkozhat, hogy hát itt ezt muszáj nyomni, tehát te képes vagy akár 12 órázni megint, és visszatérsz abba a mókuskerékbe, de ott már nem fogsz tudni embert fölvenni, hiszen pont azért nem tudsz már tovább növekedni, mert most ott elértél megint egy ilyen üvegplafont, vagy a mentális, szellemi kapacitásod miatt, vagy azért, mert ott éppen most olyan a helyzet.
2: Hát meg ugye az ebben a szakaszban, amikor már ugye vagyunk többen, és már úgymond egy ilyen alaputazó sebességen rajta vagyunk, akkor még az egy nagy csapda, hogy miután nincsenek ilyen tiszta szerepek és felelősségek, hogy akkor most kinek mi pontosan a feladata, meddig tart az enyém, és hol kezdődik a tiéd, óhatatlanul sokkal több az ilyen információkeresgéléssel, meg konfliktussal, meg nem tudom mivel eltöltött órák száma, amitől mindenki túlterhelődik, mert ugye amíg nincs meg az információ, akkor ugye keresem. Ha nem tudom, hogy mi a feladatom, akkor beszélnem kell veled egy nap 5-ször arról, hogy mit csináljunk. Értelemszerűen sokkal több lesz az üres járat, amivel nem a munkánkat végezzük, és akkor felmerül a kérdés, hogy túl vagyunk terhelve, kell még egy ember. És akkor felveszünk még egy embert, akit ugyanebbe a rendszerbe próbálunk berakni, hogy igazából senkinek nincsen meg rendesen azt, hogy mit csinál. Ezért megint már hatan vagyunk, és hatan keresgéljük azt, hogy kinek mi a dolga. Egy idő után ebből is túlterheltség lesz, és akkor hát vegyünk fel még egy embert, mert úgy látszik, kevesen vagyunk. Tehát én még soha nem láttam olyan embert, aki azt mondta volna, hogy nekem túl sok az időm, én nem vagyok teljesen kiterhelve, hanem inkább mindenki el van havazva.
1: Az elhavazódás meg megint hol vezet? Hát kell még egy ember.
2: Még egy embert fel.
1: Mert ugye az eljutunk oda, hogy mi ez a szindróma, amit a vállalkozók szoktak mondani. Van sok feladat, van, úristen, mindenki tipikus munkavállaló. Másik oldalról megközelítve, jaj, főnök, én nekem ez már nagyon sok, nem bírom, nagyon el vagyok fáradva, ezt nem tudom már megcsinálni. Nyilván mi fog kijönni ebből. Kéne még egy ember, hogy a multiknál is akkor szokott menni ez a háború, hogy kihez, melyik csapatba kerül az ember, mert nyilván ott másfajta tekintetben mennek ezek, de mégiscsak, ha nincsen meg a felelősségünk, amit beszéltünk, nincs meg az, hogy ki hoz döntést, és miben, mert nyilván most egy 3-5 fős csapatnál mindenki. Főnök, mi legyen?
2: Hát egyébként ehhez még egy kicsit hozzá kapcsolódik az a téma is, hogy vajon a tulajdonos, és aki immár egy emberek vezetője, az például mennyire tudja átélni azt, hogy ő innentől kezdve egy tulajdonos, egy cégvezető, vagy pedig mennyire még igazából egy önmaga alkalmazottja, aki más emberekkel együtt dolgozik, mert ez két nagyon különböző megélés. És például én most többször is hallottam, és ez nagyon érdekes volt, hallottam ilyen növekedésben lévő cégek vezetőitől, hogy fú, nem merek venni egy autót, vagy ha vettem egy...
1: Mit szól a kolléga?
2: Igen, vettem egy új autót, úgyhogy akkor ezt a két utcával arrébb állítom le, mert mit fognak szólni. Egy kis vállalkozásnál ez mindig egy probléma, hogy mennyit osszak meg a pénzügyekből. Ugye az egyébként egy fontos információ lenne amúgy, hogy neked a szerepedhez, a felelősségedhez tartozik-e pénzügyi felelősség, de én ismertem olyan 25-30 fős céget, ahol nem volt költségvetése a cégnek, hanem a tulajdonos otthon, ilyen Excel táblában irogatta azokat az átutalásokat, amiket átutalt, meg a bevételeket, de erről senki semmit sem tudott, és mindenki tök vaktában volt azzal kapcsolatban, hogy mi az ő feladata, meddig terjed a felelőssége, és akkor mindig mondta, hogy Ildi, hát én úgy érzem, hogy egy ilyen óvodát vezetek.
1: Mert azt teremtettél.
2: Hát mert igen, mert hogy pontosan ez van, hogy én nem merek az emberekre felelősséget bízni, mint ahogy a gyerekemre se bízok rá egyedül a lakást, hanem viszem magammal, vagy otthon maradok vele, vagy valami. Tehát Tehát ebben a szakaszban szerintem ugye visszanyúlunk az első adásunkhoz, ehhez a bizalom-önbizalomhoz, meg a nem tudom már hanyadikhoz, ahol a delegálásról beszéltünk, hogy ebben a szakaszban itt ez egy nagyon nagy próbatétel, hogy a vezető, vagy a kisvállalkozó az képes-e tényleg egyéni vállalkozóból valódi cégvezetővé válni, és ezeket így belül is átélni. Szerintem ez akkor még jobban nehéz, hogyha egy alkalmazottból lett vállalkozó. Tehát nagyon sok ember van, aki elege lesz a munkájából, és azt mondja, hogy jó, én már eleget dolgoztam másoknak, csinálok egy saját vállalkozást. De fejben ő még mindig az alkalmazottakkal tart, még mindig az alkalmazottakkal van egy bandában, és öntudatlanul is az alkalmazotti szempontból nézi a saját cégét. Ez nem olyan egyszerű átélni, hogy te valójában innentől egy kapitalista vagy, vagy egy tulajdonos vagy, vagy innentől vannak érdekeid, amik nem fognak azonosak lenni a kollégáid érdekeivel.
1: És akkor itt kell rátámaszkodni arra, hogy nyilván, ha már vannak emberek, mégiscsak kéne lenni valami folyamatoknak, hogy merre menjünk, mit csináljunk, miért csináljuk, milyen, ha már megmértük az időt, hogy melyik feladattal én mit csináltam, és már tudom, van egy hasonlóan ilyen múlti, ahol ugye először elküldik külföldre is, vagy régen elküldték, hogy betanítsák az embereket, hiszen miért várhatnák el a munkavállalóktól azt, hogy megcsináljanak 2-3 perc alatt valamit, hogyha én sosem tapasztaltam meg, hogy azt tényleg mennyi idő alatt lehet megcsinálni, tehát akkor várjam el, hogy azt meg lehet csinálni 3 perc alatt, és kérhessem számon, hogyha én meg tudtam csinálni 3 perc alatt, vagy 2 alatt, ha nem, akkor ne legyenek téves elvárásaim, mert ugye mondtam már, hogy ezt a levelet, vagy ezt a riportot kérem ekkora, és most miért nincs még kész? Azt ő nem figyeli, hogy közte lehet, hogy még 3 olyan dolgozat dobtál az asztalára, ami eszedbe se jutott, vagy a határidők, meg közben módosítottál valamit benne, és ő meg észre se vette, és készített valami rosszat. Tehát annyi ilyen tényező van, ami, hogyha nincsenek meg ezek a folyamatok, meg a felelősségek leosztva, akkor egyszerűen nem fog jól működni, és ez alapján nem is tudunk nagyon hova kiukadni belőle, csak oda, hogy nem lesz akkor motivált az a kolléga abban, hogy ő tényleg jól teljesítsen, és nem fogja, amit ugye múltkor beszélgettünk, hogy érezd magadénak a vállalkozást, mert akkor lesz jó igazán.
2: Jó, ezt ne is akarom hallani.
1: Hogy is mondjuk, a tulajdonosi
2: szemlélet. Tulajdonosi szemlélet, engem ezzel tényleg így ki lehet kergetni a világból, és pont most voltam az egyik ügyfelemnél Győrben, és pont erről beszéltünk, hogyha az ember azt akarja, hogy tulajdonosi szemlélettel legyen a dolgozó, akkor adni kell neki ugye részvényt, vagy valami be kell venni a bizniszbe, hanem igazából az a kérdés, hogy hogyan lesz ebből teljesítmény, ugye majd erről fogunk beszélni a következő körben, de ahhoz, hogy az emberek fel tudják venni az utazósebességet és teljesíteni tudjanak, ahhoz nagyon egyértelmű játszótér kell, hogy körbe legyen rajzolva, hogy ő neki ez feladata, az nem feladata, hogy vegyük észre, hogy lehet, hogy ugyanazt a munkát ketten csinálják párhuzamosan, vagy ami még rosszabb, hogy senki sem csinálja. És akkor van egy mondás, hogyha 2 hétig nem történik semmi egy feladattal, akkor ez nem is volt annyira fontos.
1: Majd eltűnik, igen.
2: Vagy magától, ahogy így felszívódik.
1: Megoldódik, ugye?
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, amire ilyenkor vállalkozik ezért ugye ez is a vállalkozás, hogy nem csak a kockázatokat, meg az üzleti, meg a saját pénzemet kockáztatom, hanem igazából az emberi kapcsolataimat, a saját időmet, az idegrendszeremet, és az emberek automatikusan...
1: Megéri, nem éri meg.
2: Igen, automatikusan beállnak egy ilyen rabló pandúr helyzetbe, hogy te üldözöl engem, én meg futok előled, mert ez a dinamika van.
1: És akkor hazamész, és mondja a család, minek dolgozol annyit? Hát nem látjuk az eredményét, ugye? Vagy éppen, hogyha látjuk az eredményét, akkor...
2: De most a tulajdonos oldaláról mondod? Ez nagyon nehéz, igen. Hogy még onnan is van egy szorítása, hogy addig, amíg ő egyedül dolgozott, addig úgy is követni, igen.
1: Akkor is túl volt terhelve, de amikor már vannak, akkor még ugyanúgy túl van terhelve, mert attól neki nem lesz kevesebb a feladata, mert ugye ez is szerintem egy kicsit tévhit, hogy azért, mert fölveszek valakit, akkor nekem kevesebb feladatom lesz a cégben, mert a valóságban pontosan, ahogy az ipari forradalmak voltak, meg a technológiai fejlődés, hogy amikor még nem volt számítógép, írógép, meg kis Maricska néni volt, megírta az írógépen, feladták postán, és akkor jöttek ezek a személyi számítógépek, amikor bemutatták úgy a reklámokat, hogy most már repülőjegyet tudsz így online venni, és hát ez milyen jó, ugye úgy reklámozták, hogy sokkal kevesebbet kell majd dolgoznunk, mert hamarabb meg tudjuk csinálni, sokkal jobb lesz. Tehát belegondolok abba, hogy most, ha mi visszateleportálnánk abba az időbe, hát szerintem menekülnének az emberek, vagy azt mondanák, hogy egy emberként te le tudnál egy egész 10 fős céget irányítani, vezetni, csinálni mindent, és hát akkor mit minek vagyunk, hiszen annyira átalakult és felgyorsult minden, úgyhogy nem fogsz kevesebbet dolgozni, sőt, még jobban is fogod magad terhelni, mert most már az az érzésed is van, hogy még ezt is ki kell termelni.
2: Igen, igen, meg az, hogy az emberek mindig új kihívásokat keresnek maguknak, ugye voltak ilyen fiókban elheverő ötletek, akkor azokat ugye előveszi a vezető, meg vannak ilyen kedvenc játékszerek, amikre sose volt idő, már úgy értem, hogy a cégen belül, tehát nem egy ilyen hobbi, de közben ott van a fejében az, hogy hát akkor ha ennyit dolgozom, akkor azért időnként megérdemelném azt, hogy akkor nem tudom, menjen a cég nélkülem, ugye mindenki ezt szeretné, hogy termeljen a cégem nélkülem. És
1: sőt, szokták is ugye mondani, hogy nem az számít jó működő vállalkozásnak, hogy elmész nyaralni és telefonálgatsz, amikor nem foglalkozol vele, és nem kell semmit csinálnod.
2: Igen, ez nagyon-nagyon nehéz, és ezért fontos, hogy már oda az elejére, ha visszanyúltunk, ugye, hogy az attitűd, tehát a hozzáállásban az emberek illeszkedjenek hozzám, és ezért fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy egy új emberünk az mit tud, mi a szakértelme, meg milyen tapasztalata, meg kapcsolatrendszere van, hanem az, hogy egyáltalán ő illeszkedik-e, passzol-e hozzám, mint ember, és fogok-e tudni benne tényleg úgy bízni, és össze tudunk-e úgy csiszolódni, hogy utána ennek 3-4-5-szörösével el tudjak birkozni, és ne legyen az az érzésem, hogy nekem mindig ellenőrizgetnem kell a kollégáimat, és én igazából nem akartam ezt. Tehát én nem akartam ilyen vezető lenni, hanem én csak csinálni akartam akkor maradjunk az asztalosan, én csak csinálni akartam a bútorokat kreatívan, és most hirtelen ott találom magam, hogy egyre kevesebb szakmai munkát csinálok, és egyre több olyan feladatom van, semmi köze ahhoz a szeretett munkához, amire én az egészet egyáltalán elkezdtem csinálni. Nagyon sok ember panaszkodik erre, amikor vezető lesz.
1: Igen. Még az jutott eszembe, amikor egy alkalmazottból válunk ki ugye cég alapításra, most nem azt mondom, hogy cégvezetővé, mert az egy kicsit nagyobb lépés lenne egy hirtelen, de hogy alkalmazottból kiválunk, elkezdjük a saját dolgunkat csinálni. Miért? Mert nem becsültek meg minket akár ott a vezetők, vagy akár mi magunk vezetőként nem éreztük munkat megbecsülve, és a szakmai tudásunk meg volt mindenünk, hát akkor mi ne csináljunk egy olyat, ahol megbecsülnek minket, hogy legalább én megbecsülöm magamat, és elindulok ebben a fejlődésben, hogy kell egy ember, rendben van. De nekünk önfejlődésünknek végig kell, hogy menjünk. Tehát az önfejlesztés mindenféleképpen fontos rész, amit szerintem a vállalkozók nagy többsége elfelejt, és nem vesz számításba, hogy azzal, hogy fölveszünk embereket, és ugye változnak a különböző lapok vannak, most már mást kell előhúznom a pakliból, amikor beszélgetünk. Neki megvan már az a tapasztalat, hogy ha és amennyiben nem egyből vállalkozóként kezdte a karrierjét valaki, ami szerintem sokkal szerencsésebb, hogyha azért egy-két helyen elmész dolgozni, és szerzel tapasztalat, hogy hogy működik abban az iparágban, területben, bármi is. Tehát, hogy van egy tapasztalat, hogy velem így bántak, én több ilyen partneremmel találkoztam, hogy kiváltam, és én most már nem így fogok bánni az emberekkel, én tudom, hogy nekem mi volt rossz, tehát én nekem nem szabad úgy bánnom az emberekkel, és én megbecsülöm őket, én ha kell, akkor többet adok nekik, jobb leszek. De az a baj, hogy ez visszafele nem mindig működik, hogy attól még az a másik kolléga is így gondolja, hogy hát itt engem megbecsülnek. Hanem az jut eszébe, hogy hát itt kapok mindent, nekem ez itt jó, akkor megcsinálom a minimumot, és akkor le van minden tojva.
2: De egyébként ugye azért is adtuk ennek az adásnak a címet, hogy kell egy csapat, hogyha egy kicsit ehhez a sporthoz visszamenjek, ugye ez a Minari Keder régi idők focia kiszólása vagy beszólása volt, hogyha mondjuk ezt a munkahelyi csapatot úgy képzeljük el, mint egy sportcsapatot. Ugye már többször megénekeltem, hogy én így a kézlabdával tudok példálozni, mert ahhoz van jobban közöm. Az is úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapust.
1: Hát igen.
2: Úgy kezdődik. Tehát nem az van, hogy akkor kiket ismerek, kiket szeretek, kik azok, akik...
1: És te vagy a kapus akkor itt.
2: Igen, akikkel amúgy tök jól érzem magam, meg úgy jól el tudok lenni, hanem azt mondom, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen posztok vannak egy kézlabda csapatban. Van egy kapus, vannak védők, vannak támadók. Milyennek kell lenni mondjuk egy szélsőnek, milyennek kell lenni egy beállósnak, és így tovább, és ahhoz fogom keresni, és nem azt mondom, hogy van egy emberem Béla, mi legyen a csapatban. Hát őt szeretem, úgyhogy akkor legyen ő az, aki nem tudom, a legtöbb gólt fogja lőni. Na de ha Béla kicsi, alacsony, nem mozgékony. És
1: nem is tud fejelni még.
2: És nem tud mondjuk felugrani. Nem tud felugrani magasra, akkor nem lesz jó átlövőnk, hanem lehet, hogy ő neki máshol lenne a helye. Lehet, hogy egyébként nem is jó a csapatban.
1: Gyors is mondjuk egy középpályára.
2: Hát például középpályára, ha fociról beszélünk, vagy mondjuk, mit tudom én, ő lenne a legjobb büfés.
1: Na,
2: de nem való a csapatunkban.
1: Jó alternatíva, keresünk egy foci csapatot, ő lesz a büfés.
2: Ő lesz a büfés, tehát, hogy, de tényleg, hogy ha valaki szereti a sportot, akkor akkor jól tudja használni a sport hasonlatokat, meg magát a sportnak a struktúráját a vállalkozás építésben, mert nagyon-nagyon sok szavunk egyébként, amit a cégépítésben használunk, az egyébként onnan jön. Uh-huh. A cél, már maga ez a szó, ugye, az is a gól, meg az edzeni, a tréningezni, a menedzselni, szóval ezek mind a sportból jönnek, tehát valójában egy jó csapatot építeni és menedzselni, ez olyan, mint hogyha valaki egy nagyon jó szövetségi kapitány lenne, vagy egy kiváló edző.
1: Tehát, hogyha tudjuk már, hogy ki mit csinál, meg van mindenünk, akkor a következő kérdés majd az lesz egy zene után, hogy hogyan lesz ebből teljesítményünk és motiváció.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor itt voltunk annál, hogy hogyan is lesz ebből teljesítmény, hogyha már megvan a csapatunk, mert mit is kéne ebből pontosan csinálni, és mi motiválna, mert a jó teljesítmény a cégeknek, ugye az mondhatjuk, hogy fontos, hiszen teljesítmény nélkül nem lesz eredmény.
2: Igen, most oda visszautalnék, amiről többször beszéltünk már a delegálásnál, meg csomó más témánál, hogy vajon mennyire pontosan fogalmaztuk meg az elvárásainkat ezzel a hozzánk betérő, vagy általunk felvett emberekkel szemben.
1: És mi alapján motiválunk, jutalmazunk, igen, kitől mit várunk.
2: Így van, tehát hogy nagyon gyakran nem mondjuk ki számszerűen ezeket, hanem csak azt mondjuk például, maradjunk megint az értékesítőnél, ami kedvenc témám, hogy hát akkor én azért vettelek fel téged, mert azt szeretném, hogy minél több ügyfelet hozzál. És akkor elkezd dolgozni, és az ő fejében a minél több, az azt jelenti, hogy akkor kettő új. Én meg azt gondolom, hogy hát jó lenne, hogyha egy 10%-kal, 20%-kal többet, de nem mondtam ki ezt a szót, hogy 20%, hanem annyit mondtam, hogy minél több. És akkor kölcsönösen csalódunk, mert nem biztos, hogy ezt ő tudta hozni, ezt a számot. Ez nagyon gyakran előfordul.
1: És nem is volt meg a fejében a cégvezetőnek, hogy amúgy mit kéne hozni, hiszen mit csinált, előtte nem nézte meg, hogy mennyi időt tölt el ő maga bizonyos feladatokkal, mit szeretne elérni, és ő amúgy lehet, hogy sokkal kevesebb és rosszabb eredményekkel csinálja, mint a kolléga, de azért amikor ott van az elvárás, hogy te csak 10 ajánlatot küldtél. De hallottam már olyat is, amikor elkezdtek bevezetni egy rendszert, hogy az egyik alkalommal mondjuk ilyen 10-15 rögzített feladatot, ilyen helyszíni felmérést csinált az egyik kolléga, és amikor bevezettek egy rendszert, kiderült, hogy a másik az meg már ilyen 30-40-50-nél jár úgy kb. 1-2 hét alatt, és megkérdezték tőle, hogy a másik az mit csinál, vagy hogyan csinál. És hát ugye most már mérik, így elkezdett akkor utána pörögni a másik kolléga is, meg ugye a régi, úgymond, hát nem jól definiált feladatokról, hogy azok a kollégák, akik már csak azért vannak ott, hogy melegedni járnak be, meg úgyis kapnak fizetést, nekik egy után nyilván az ajtó kívül tágasabb lesz, hogyha most ezt ilyen furán fogalmazzuk meg, hogy oda nem illeszkedik abba a működő szervezetben már, mert ő igazából teher a vállalkozásnak, nem is egy segítség most már.
2: Igen, igen, hát ugye van egy nagyon jól ismert modell egyébként, ami a csapatfejlődéseket próbálja leírni, vagy a csapatfejlődését próbálja leírni. Akit esetleg érdekel, ennek az a neve, hogy Tuckman modell. És ugye az több része osztja ezeket a szakaszokat, és ugye beszéltünk az elején arról, hogy akkor van a kialakulás szakasza, amikor ugye próbáljuk helyét megteremteni az embereknek, utána beesnek hozzánk az emberek, vagy felvesszük őket, akkor ugye van egy olyan szakasz, aminek ugye az a neve, hogy az alakulás, vagy a normaképzés. Ugye itt van az, hogy jó lenne itt már az elején tisztázni, hogy akkor neked mi a hozzáállásod, nekem mi az értékrendem, ez itt milyen cég kultúra, ahova te beérkeztél, hogy egy újabb szót vezessünk itt be, ugye az egyik témánk ez ma, hogy én így szeretem a dolgokat látni, én így dolgozom hozzám, ez a használati utasítás, te ki vagy, én ki vagyok, tehát hogy így kialakul egy közös mondjuk így szabályrendszer. És hát ugye az emberek természetéből a fakadóan, hogyha vannak szabályok, akkor azon nyomban elkezdünk azért dolgozni, hogy ezeket a szabályokat igen, elkezdjük szétrugdosni. És akkor ugye ez a harmadik szakasz, ez az úgynevezett viharzás szakasza, amikor elkezdődnek ugye a konfliktusok, erről nagyon sokat beszéltünk, két teljes adást szenteltünk ennek, annyira fontosnak tartottuk, és hát az is.

0: fogalmazzunk meg egy norma rendszert, egy szabályrendszert, ami alapján dolgozunk, és akkor lehet teljesítményszakaszról beszélni.
1: És akkor ez a teljesítményszakaszban igazából meg kéne határoznunk, hogy mit várunk el, kitől, mikorra, hogyan.
0: Hát igen, és akkor ugye itt jön az a nagyon csúnya kifejezés, amit így szoktunk még emlegetni, ezek az úgynevezett KPI-ok, vagy KPI-k, vagy kulcsteljesítménymutatók, amik igazából nagyon egyszerű számok, amiket ki kellene mondanunk közösen, hogy én mennyit, mit várok el számszerűen is, akár a kollégáktól, meg magamtól, mint ahogy az előbb mondtad, hogy tényleg én magam se tudnám megfogalmazni, hogy az én teljesítményem, mint tulajdonos valójában micsoda, mert sosem néztem meg, hogy adott idő alatt mennyi munkát végeztem, ezért nagyon nehéz lesz ezt elvárni egy kollégától, hogyha a sajátomat se tudom meghatározni.
1: Vagy nem is akarom.
0: Hát igen, lehet, hogy néha jobb azt nem látni. Úgyhogy ez a kérdés, hogy vajon mitől indul be a teljesítmény, ugye egyrészt a számoktól, másrészt a kultúrától, meg attól, hogy valamilyen visszajelzési rendszert is kialakítunk, mert az emberek szeretik tudni azt, hogy ők most jól dolgoznak, jól teljesítenek, meg vannak velem elégedve, vagy az előbb utaltál arra, hogy nagyon sokan azért hagyják ott a munkahelyüket, és csinálnak egy másik, egy vállalkozást, hogy mennek el egy kisebb céghez, egy nagyobb multiból, mert soha nem kaptak valódi visszajelzéseket arra, hogy ők most igazából jók vagy nem jók.
1: Megjött a fizetés, az jó napot.
0: Igen, igen. És hát az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, hogy ezt a vezető egyedül találja ki, és akkor ezt így közölje az emberekkel, hogy akkor holnaptól ez van. Én inkább abban hiszek, hogy ezt is közösen kell kialakítani.
1: Itt mondjuk van egy ilyen elképzelés is bennem, hogy nyilván nem is tudom milyen vonal, ugye van ez a kétféle irány, amikor fölülről lefele jön a vezetőtől az input, hogy na akkor itt kéne valamit csinálni, és akkor közösen megbeszéljük, amikor lentről felfele érkezik egyfajta fejlesztési igény. Most nyilván ez most pont nem az a kategória, ami lentről felfele fog jönni, hogy főnökbe kéne vezetni valami szabályt, hogy tudjad, hogy hányszor telefonáltam ma. De ténylegesen ez, hogy hetente mérünk valamit, vagy havonta mérünk, vagy naponta mérünk, mikor ellenőrizzük ezt, nyilván kéne ennek valamilyen jó találkozó, akár egy ilyen kis, nem tudom, csapat összegyűlés, ahol megbeszéljük, kiértékeljük ezt havonta. Én múltkor hallottam olyat is, megint csak egy ilyen online fejlesztő képzésen, ahol részt vettem, nyilván én is képezni igyekszem magamat, ami lehet újdonság, nem újdonság, de amikor egy amikor egy újdonságokat tapasztalt és kapsz, akkor mindig rádöbbensz, hogy csibasszus, itt lehet, hogy valahogy máshogy kéne csinálni ezt. És nálam ez az volt, amikor a cégvezető azt mondta, hogy ő minden héten betesz egy ilyen meetinget, ahol egy ilyen nagyobb beszélgetés van, viszont minden napra is az induláskor ő betesz egy ilyen 15 perces egyeztetést, és nem azért, hogy mikromenedzselje, most ez is szép magyar szó, tehát, hogy nem tudok magyarul.
0: Nem, ma ezt elengedem. Hát igen, ilyen kis apró feladatokkal kontrollálja a többieket.
1: Így van, hanem azért csinálja, hogy ténylegesen meglegyen az a cél, mindenki tudja a feladatát, és megkérdezi, hogy na akkor tegnap mit tűztél ki célul? Tehát a mai napomra én azt tűztem ki célul, vagy tegnapra, hogy ezeket a feladatokat ellátom. És akkor azokat hányat sikerült? 5-ből 3-at. Szuper, az a másik 2 hogyan lesz, akkor azt ma meg fogom csinálni. És ma mit tűzték ki célul? Ezt és ezt és ezt és ezt. Oké, rendben van, felosztottuk, megcsináltuk, és akkor ez alapján a vezető nem az érdekli, hogy te most mit tűztél ki ténylegesen, hanem az, hogy neked vannak feladat, hogy be vagy ütemezve, látod, hogy az te idődbe belefér, nem fél bele, hogy vállalod be azokat a feladatokat, benne van akár a naptáradban, és folyamatosan tud haladni a csapat. És ugye ott is ki lehet szűrni már ezt, amit mondtál, hogy ki az, aki a lyukaskerék ott a csapatban, mondjuk így, és ott már jól jön ez a mérőszámok alapján is mondjuk egy ilyen meghatározás, vagy bármi.
0: Hát meg ennek nem csak az a funkciója, így van, hogy ellenőrizzük a másik embert, hanem az is, hogy nagyon sokan nem szeretnek kérdezni munkavégzés közben, vagy problémákat jelezni, mert egyrészt, ha nagyon mondjuk így szeretett a vezető, akkor nem akarnak neki csalódást okozni, inkább megpróbálják jól rosszul elvégezni maguk a feladatot. Ha pedig egy kicsit ilyen ijesztőbb, ilyen agresszívabb forma, akkor meg hát nyilván ott van az a félelem, hogy kérdezek valamit, és akkor látom az arcán, hogy ezt már miért kérdezem meg 25-ször. Miközben a környezet, a külvilág, az meg egy sokkal nagyobb forgási sebességen van, mint akár mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. és ezért nem árt az, hogy az elakadásokról akár tényleg naponta beszéljünk, nem kell minden nap tényleg, ahogy mondod.
1: Meg órákat.
0: Nem, nem,

0: kell órákat beszélni, hanem azt mondjuk, hogy minden reggel indítsunk egy olyan 15 perccel, hogy oké, srácok, akkor kinek milyen elakadása van, ki kér tőlem egy gyors döntést, vagy egy gyors infót, kinek mi hiányzik, aztán mindenki menjen a dolgára. Tehát, hogy a teljesítménynek a fenntartásához szükség van arra, hogy az emberek valamilyen kapaszkodókat kapjanak. Különben, hogyha pánikban vannak, vagy bizonytalanok, akkor az első, ami kútba esik, az a teljesítmény. Mert akkor nem azzal fog foglalkozni, hogy mit csináljon, hanem egyrészt vagy azon gondolkodik, hogy honnan szerezzek ehhez meg információt. Kérdezzem, ne kérdezzem, kihez menjek? Tehát egy csomó bizonytalanság van, akkor elkezd másokat megkérdezni, akkor az ilyen szünetekben, a konyhában emberek beszélgetnek valamiről nyilván a helyet, hogy dolgoznának, de itt igazából mindenki megpróbálja kiegészíteni a hiányos információit. Tehát egy csomó idő elmegy azzal, sokkal több megy el ezzel, mint 15 perc per nap. Hát hogyha mondjuk egy vezető leszámolná, hogy az emberek mennyit beszélgetnek arról egy héten, hogy mit is kéne csinálni, akkor megdöbbenne azon, hogy mennyivel egyszerűbb lenne tényleg egy ilyen heti indítót, illetve egy napi indítót berakni, és akkor az emberek a teljesítményre tudnának koncentrálni, és nem arra, hogy egész nap az infók után szaladgálnak, mert megpróbálják egyeztetni, hogy ez az én dolgom, vagy a te dolgod, vagy ezt kinek kell megcsinálnia.
1: És nyilván ugye az elején senki nem kívánja, hogy ott üljön ezen a beszélgetésen, mert ez mindenkinek egy kis feladat és felkészülése jár, de sokkal jobban tudom utána én is végezni a feladatomat, ha tisztában vagyok vele, hogy mit akarok ma csinálni. Mert ha én kitűztem azt a célt magamnak, mai nap ezek lesznek a feladataim, én szerintem sokkal hatékonyabban és jobban lehet bárkinek dolgozni. Kevésbé fog bekövetkezni az, hogy én most elvesztettem az én fókuszomat, én most inkább pörgetek valamit, inkább kimegyek dohányozni, inkább más csinálok, mert tudom, hogy be van írva, és az úgy van tervezve, és én annak idén láttam ezt a saját naptáramon is, hogy elkezdett frusztrálni, amikor már az a feladat jönne, de még mindig mással kell telefonálni. Tehát ezért kell kicsit rugalmasan kezelni, nem egy ilyen kőbevésre dolog, ha csak nem azt mondtad mindenkinek, hogy ekkor kerekperec föl fogod hívni, tehát az egy másik dolog. De ott is lehet félbeszakítani a beszélgetést, de ha ígérsz valamit, akkor azt érdemes betartani, beütemezni, és ha már azt érzed, hogy túl sok, akkor elkezdeni lazítani. Ezeken a célokon szerintem legalábbis ez egy ilyen hatékony átmeneti időszak tud lenni.
0: Mert az előbb említetted ezt a folyamatokat, ez is egy ilyen ködös megfogalmazás, hogy mit jelent az, hogy folyamat leírások. Hát körülbelül azt jelenti, hogyha mondjuk egy tájfutónak azt mondják, hogy van mint amilyen egy órája, és érintenie kell 10 különböző állomást, de ha az nem nincs lesorszámozva, hogy neki ezt milyen sorrendben kéne lefutnia, és nem az egyesből futna a kettesbe, hanem először elfutna a 9-esig, majd vissza a 7-esre és ide-oda, akkor nyilván nem tudná azt egy óra alatt megcsinálni azt
1: és
0: a távot.
1: Furán is néz ki ez a térképen, ha most így elgondoltam, és fussd le a Balatont körbe, és így elkezdeni össze-vissza. Aztán most átmegyek Tihanyból a másik oldalra, ott is futok egy picit, onnan visszakocsikázok, megint átmegyek.
0: Igen, és egyre többen használunk ilyen úti tervezőt, amikor megyünk egy autóval, akkor sem az van, hogy jó, hát elindulok valamelyen, aztán vagy lesz valami, hanem nyilván beütök egyből valamit, vagy a vészbe, vagy valami, és akkor látom, hogy milyen a leggazdaságosabb útvonal. Tehát igazából a folyamat leírások, hogyha így most nagyon egyszerűsíteni kell, akkor azt mutatja meg, hogy egy ember abban a munkakörben, mondjuk egy hét alatt, vagy egy hónap alatt, milyen állomásokat kell érintsen.
1: Akár ismétlődőlegesen.
0: Így van, akár ismétlődőlegesen, mit kell azon a ponton neki teljesítenie, hol kezdődik, hol kell átadni a stafétát valaki másnak, és az már onnantól nem neki kell vele futnia. És hogyha erre csak egyetlen egyszer rászálljuk az időt, meg időnként arra persze, hogy igazítsuk ezeket a folyamatokat, mert nyilván jön egy új ember, az kicsit másképp csinálja, vagy pont ez a probléma, ha nincsenek ilyen leírások, akkor gyakorlatilag mindenki egy kicsit másképp csinálja a munkáját, és nem lehet összehangolni. Úgyhogy erre nyugodtan rá lehet szállni az időt, tehát hogyha mondjuk a teljesítmény szakaszra gondolunk, akkor ugye ez a lényeg, hogy számszerű elvárások, legyenek azonos szabályok, és valamilyen rendszer, amiben az emberek ugyanazt a távot ugyanolyan formában futják. Ugyanakkor nyilván kell valamilyen szempontból az emberek személyiségéhez is ezt igazítani, mert ez is mindig egy probléma, hogy jó-jó rendben van, akkor ezek az elvárások, de az emberek azért egyénenként eltérőek.
1: Hát még szóba szokott kerülni az is, hogy hát ő sokkal jobban csinálja, rá terheljünk többet, legyen nagyobb szám, és akkor ő egy idő után már azt fog érezni, hogy a többieknek kevesebb is elég ugyanahoz a...
0: Fú, és ez mennyire frusztrálja az embereket, amikor úgy érzik, hogy ugyanazért a munkáért, vagy ugyanazért a pénzért, ez az egyik legnagyobb fájdalma az embereknek, hogy ugyanazért a pénzért mindenki úgy érzi, hogy ő többet dolgozik.
1: Igen. Meg ugye még ott van az is, amikor a kultúra kezd kialakulni, és hogy a legtöbb cégben akkor mondanak ki valamit, amikor baj van. És nem beszélnek róla közben, ugye nincsenek meg ezek a feladatok, határok, meg nincs meg ez a teljesítményértékelés, ami megint most így bedobva ilyen bombaként, hogy oké, hogy hétközben meg milyen KPI-okat, meg milyen számokat állítunk föl annak, hogy működjön, de ott vagyunk, hogy a teljesítményértékelés, azért minden évben egy kollégával is meg kéne csinálni, hogy ő hogy érezte magát a cégnél, mit csinált, hogyan értékeli az ő saját munkáját, és nem csak a munkájáról, hanem hogy a csapatba való beilleszkedése, a céggel való együttműködése, hogy milyen fejlesztéseket, fejlődéseket szeretne akár ő a saját életében is, egy csomó minden, ami befolyásolhatja ugye a végén egy értékeléssel a vezető is, hogy ő is leírja, hogy ő mit gondolt és mit látott annak a személynek a munkájáról.
0: Hát ez így van, és minél nagyobb a létszám, és minél régebb óta dolgozunk együtt, annál nehezebb egy új embernek beilleszkednie. Tehát annál kevésbé egyértelmű vagy magától értetődő, hogy mi az, ami történik körülötte, és persze, aki bejön a csapatba, az megpróbál ennek ugye megfelelni. Ezért nyilván, hogyha azt fogjuk megkérdezni, hogy na, akkor ez itt a te munkahelyed, ezek itt a feladataid, itt tudod aláírni a munkaszerződésedet, erre van az étkező. Erre vannak a dolgok. Van kérdésed, és akkor nyilván az lesz a válasz, hogy hát nem, de hogy is, hát minden érthető, és akkor megpróbáljuk.
1: Legközelebb a kilépésnél találkoztam.
0: Egyébként ez tök jó, hogy mondod, mert a teljesítményhez, meg ehhez az együttműködéshez az is hozzátartozik, hogy ne legyen túl magas a fluktuáció, tehát hogy az emberek ne pörögjenek ki túl sokat a cégből, mert minden egyes embernek az elvesztése az nagyon kemény milliókba kerülhet. Tehát, hogyha vagy van egy kulcsemberünk, akit nagyon régóta dolgozik velünk, és nem figyelünk rá ezeken az ellenőrzési pontokon, és tényleg nincs vele negyed évente, vagy fél évente egy ilyen, tényleg egy ilyen félórás csekkolás, hogy ő most hol tart, hogy érzi magát, miben változtak a motivációi, akkor tényleg azon, hogy már csak a kijáratnál találkozunk vele, és hogyha onnan kimegy, az ő pótlása, Az nagyon kemény pénzekbe kerül. Ugye van egy ilyen mondás, hogy egy embernek a pótlás az körülbelül 3-5 havi bruttó fizetésnek megfelelő, mert egy új ember kb. Ennyi idő múlva kezdi ugyanott a teljesítményt nagyjából megközelíteni. Minél régebb óta van velünk az emberünk, és minél bonyolultabb a munkaköre, ez annál hosszabb idő. Tehát lehet, hogy akár 6-8 hónap múlva lesz ott valaki, ahol az előző ember.
1: És a jó ember hamarabb fog elmenni, mint a lyukas kerék. Szokott ilyen lenni, és akkor egy kicsit ilyen furán, ilyen döcögősen képzeljük el az autót, hogy minden lyukba belemegyünk, és így szét akarunk esni. De ugye ide tartozik picit akkor ez a kultúra is, hogy a kultúrát nem kimondod, hanem megéled minden nap. Tehát az a vállalkozás, ugye nyilván egyrészt a teljesítményünk is nagyon fontos, oké, legyenek ilyen számok, mert mindenféle jó dolog, de hogyha nincs meg az a közös kultúránk, nincs meg az, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy mi fér bele itt a cégen belül, cégen kívüli kommunikációban, mi nem fér bele, milyen mintái vannak a vezetőnek hozzájuk, hogy tudunk kapcsolódni, közösen, hogy érezzük, létezünk együtt, van-e bármilyen célunk amúgy, mert ez is egy ilyen nagyon jó pont, hogy a céges kultúrába beilleszkedik. Nyilván annak nincsen általában mondjuk vállalkozása, tegyük fel, ez egy ilyen nagyon szűk keresztmetszet legyen, hogy akinek így azok a saját céljaiban ő nem érzi magát arra készen, nem akarja ezt a kockázatokat fölvállalni, de attól még lehet az életben célja bármilyen. És ő tud kapcsolódni egy másik embernek a céljaihoz, és akkor ezekből lesznek a legjobb kollégák is, akikkel közösen tudjuk ugyanazt a célt megvalósítani, mert én elképzeltem az én víziómat, és ezt egy kulturális cégkultúrába beviszem, és az azért befolyásoló tényező.
0: Hát igen, és ezért szerintem ez egy nagyon fontos visszakanyarodván az elejéhez, hogy alaposan gondoljuk meg, hogy akarunk-e tényleg építeni csapatot, vagy pedig összeállunk azonos értékrendű és azonos kompetenciai, azonos szintű emberekkel egy ilyen társas viszonyba. Tehát, hogy akarunk építeni egy hierarchiát, amiben egyre több időn fog arra elmenni, hogy embereket irányítsak, visszajelzést adjak, tehát az emberekkel foglalkozás egy idő után rengeteg munkát fog igényelni, vagy pedig én inkább egy olyan alkatú ember vagyok, aki azt mondom, hogy én egy partneri kapcsolatban jobban el vagyok, és összeállok 3-4 nagyjából velem egy szinten teljesítő, azonos munkastílusú emberrel, és nem akarok egy ilyen egyértelmű hierarchiát építeni, mert én a munkámmal akarok akarok foglalkozni, és csak kismértékben akarok ezzel az egész vándorcirkusz működtetésével foglalkozni, mert nagyon sokan ezért nem szeretik vállalni a vezetői posztot, mondjuk tipikusan ilyen informatikai cégeknél, amikor valakit ki akarnak nevezni, mondjuk ilyen csoportvezetőnek, akkor azt mondja, hogy bocs, ne haragudj, de én nem akarok a kollégáim lelkével foglalkozni, mert én azért jöttem ide, hogy fejlesszek, meg programozzak, és nem akarok más emberekkel ennyi időt eltölteni. Tehát, hogy az egy fontos önismereti pont, hogy ismerjük azt fel még az elején, amikor még egyedül vagyunk, hogy akarunk egyáltalán egy csapatot építeni, mert céget attól még lehet építeni, de az nem jelenti azt, hogy nekem nagyon sok emberre lesz szükségem, lehet, hogy csak 2-3-ra, és akkor ez alapján kell megterveznünk a szervezetünket. Nem kell feltétlenül egy több emeletes házat építeni, mert lehet, hogy egy vízszintesen jobban szétterülő házban jobban fogjuk magunkat érezni, mint egy 5 emeletesben, ahol állandóan föl le kell szaladgálni a lépcsőn, és a végén azt érzem, hogy nem tudok pihenni a saját lakásomban, mert annyi lépcsőt kell megmásznom minden nap. Szóval ez egy fontos döntés az elején.
1: És ugye lassan elérkezünk a vége felé a mai napunknak, és beszéltünk minden 4 területről igazából. Ez a 4 terület volt ugye az elején, hogy kell egy ember, de mégis hogyan és miként kéne az első embert megszereznünk. Szóba kerültünk a szerepekkel és a felelősségekkel is, hogy pontosan mit és hogyan kéne meghatároznunk. Beszélgettünk ugye most a teljesítményekről és az értékelésről, motivációról, és beszéltünk a cégkultúráról is, meg az együttműködésről, hiszen egy jó cégkultúrában, jól együttműködő emberekkel szuperül tudunk működni. Úgyhogy ha csak egy dolgot vinnénk ma el magunkkal, akkor én így fogalmaznám meg, kérlek majd javíts ki, hogyha te máshogy gondolod, hogy a csapatépítés nem attól lesz sikeres, hogy többen vagytok, hanem attól, hogy a tisztában működik a vállalkozás, együtt működtök, és jobb lesz a teljesítménye és a fejlődése és a cégnek, vállalkozásnak.
0: Tökéletesen egyetértek.
1: És ugye egy kérdést szoktunk mindig bedobni, hogy na vajon akkor egy vállalkozó cégvezető, vagy akár, hogyha most mi vezetőként vagyunk egy cégben, hogy hol tart most a te céged, te vállalkozásod, melyik a következő lépés nálad? Te az első embert keresed, vagy a feladatok tisztázásában vagy elakadva, esetleg teljesítménymérésével vannak gondok, vagy éppen nincsenek gondok, mert nincs mérés sem, úgyhogy még nem merült föl ez a dolog, és ott kéne egy kicsit jobban fejlődni, vagy kultúrát kialakítani kéne a vállalkozásban? Melyik terület lenne az, ami leginkább érdekes lenne számodra? És ezzel kapcsolatban nyugodtan akár e-mailben is írhattok számunkra, szívesen beszélgetünk mélyebben, bővebben ezekre a témából a sávváltásukat poptarisznya.hu-n. Szépen így fölhangsúlyoztam .hu-n. És ott bármikor szívesen fogadunk megkeresést, néha szoktunk levelet kapni és válaszolni is, vagy akár itt adásba is úgy építjük fel a témánkat, hogy azokra a kérdésekre választ is tudjunk adni. Úgyhogy ez volt ma a sávváltás az üzletben a Poptarisznya rádióban. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottatok. Idén továbbra is köszönöm, hogy te ilyen szakmailag mindig így hozzá tudsz tenni, és nekem én nagyon élvezem, mert egy csomó gondolatot felhozol bennem, úgyhogy én imádok így beszélgetni veled.
0: Én is nagyon köszönöm, és én is üdvözlök mindenkit, további szép estét.
1: Úgyhogy további szép estét, és találkozunk hamarosan, legközelebb, itt a Poptarisznya rádióban.
2: Ez volt a sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n.
3: Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a Podtarisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznyak.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n. Go, go, bye.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Tartalisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
2: Ez egy újabb sláger.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.